0: A mit hozzád el, Ciala Gabor?
1: Milyen autim, melyen bandista? Excuse me!